0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 19-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a horvát Janaf által üzemeltetett Adria vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét. A döntés kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából, mivel a szerbiai nyersolajimport jelentős része a horvátországi Krk-szigeten keresztül, majd a Janaf vezeték rendszerén át jut el a pancsolai finomítóba. A horvát vállalat közlése szerint az engedélyt a horvát kormánnyal együttműködve és amerikai jogi képviselő közreműködésével kapta meg. A Janaf hangsúlyozta, hogy továbbra is a nemzetközi szabályokkal és az érvényben lévő intézkedésekkel összhangban működik, számolt be az olajvállalat. Ezen felül a MOL is közleményben tudatta az engedély meghosszabbítását, miszerint hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonkezelési hivatalától, hogy 2026. július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részvényeinek megvásárlásáról. Horvátország jelentősen visszacsúszott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb fürdővíz minőségi rangsorában, a korábbi 5. helyről a 12. visszaesve, miközben az uniós átlag továbbra is stabil maradt. Az idén közzétett éves jelentés szerint a horvátországi fürdővizek mindössze 86,2%-a kapott kiváló minősítést. Ez érzékelhető visszaesést jelent az elmúlt évekhez képest, amikor ez az arány rendszerint meghaladta a 95%-ot, aminek köszönhetően tavaly az ország még az 5. helyen állt az európai rangsorban. Bár Horvátország is az uniós átlag fölött teljesít, a jelentés rámutat a tengerparti és az édesvízi fürdőhelyek közötti jelentős eltérésre. Tengerparti fürdővizei alapján az ország a 14. helyen áll, édesvízi fürdőhelyi viszont a felmérés alsó mezőnyében, a 22. helyre szorultak a vizsgált államok körében. Június 8-án az Eszéki Branko Mihályevics gyermekszínház adott otthont a horvátországi magyar gyermekszínjátszók találkozójának, amelyen több iskola és színjátszó csoport mutathatta be munkáját a közönség előtt. A horvátországi magyar fiatalok ismét bizonyították, hogy a színjátszás nem csak szórakozás, hanem közösségteremtő erő is. A Zrínyi Magyar Kultúrkör immár 4. alkalommal szervezte meg a találkozót. A rendezvény a Zágrábi Kisebbségi Tanács és Eszék Város támogatásával valósult meg, és ismét lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar nyelven játszó gyermek és diák színjátszó csoportok találkozzanak, bemutatkozzanak és megosszák egymással tapasztalataikat. Szántóné Ferenci Nikolett szervezőt, a Döröm Gyermek Színjátszó Csoport vezetőjét hallják.
2: A horvátországi magyar gyermekszínjátszó találkozó idén 4. alkalommal kerül megrendezésre, tehát 4-szerre vagyunk itt úgy az Eszéki Gyermekszínházban, hogy ez egy találkozó is, tehát hogy több csoport együtt játszik. Egy évvel korábban ez úgy indult, hogy a Dörömbösöknek az évzáróját, az évzáró gáláját tartottuk itt, és utána jött a gondolat, hogy a gyerekek játéka, ez egy olyan öröm, amit feltétlenül meg kell osztanunk. Hogy azok az előadások, amik elkészülnek a tanév során, mondjuk iskolai keretek között, azokat méltányolnunk kell annyira, hogy rendes színpadi körülmények között, valódi, teljes közönség előtt is ezek a gyerekek szerepelhessenek. Nem, hogy megérdemlik, hanem, hogy ez a kötelességünk, hogy ez valóban találkozóként, közönséggel és gyerekek találkozójaként működjön. A Döröm Gyermek Színjátszó Csoport két előadással vesz részt ezen a találkozón. Az első az a Jávorfácska című előadásunk. Ez a Jávorfából Furujácska című népmesének egy feldolgozása. Kicsit a mai irányba, a mai értelmezés felé vitték el a gyerekek a közös munka során, és szerettük volna, hogyha a színpadon is megjelenik ez a fajta gondolkodás. A másik előadásunk, ez az Eurydiké című zsáner játék tulajdonképpen, tehát műfaj keveredésekre alapuló előadás. Orpheus és Eurydiké mitológiai témájából indul, de hát talán nem mondok el nagy meglepetést, még Sponja Bob is feltűnik az előadásban, tehát tényleg egy kavalkád, egy a játék felszabadultságát ünneplő előadásról van szó.
0: Az Eszéki Branko Mihályevics Gyermekszínház színpadán színes előadások váltották egymást. A Vörös Marti Általános Iskola drámacsoportja három darabbal is készült. A Buda elfoglalása, a Szultán öltözködik, és a Vörös Márta Álma című előadásokat mutatták be. Az egyik főszereplőt, Juhász Heddát hallják.
3: Hát már 2 éve veszek részt a drámacsoportban. Nagyon szeretek szerepelni, és mindig nagyon örülök a szerepemnek. Nagyon könnyen megtanulom. Nekem mindig nagyon tetszik a szerep. Játszottuk a Buda elfoglalását, az is nagyon tetszett. Abban is a főszereplő voltam, kiugortam egy dobozból, és akkor legyőztem a magyart, aki védte a várat.
0: A Laskói Általános Iskola tanulói a Kifizeti a számlát című darabbal szórakoztatták a közönséget, míg a Zágrábi Iván Gundulics Általános Iskola magyar tagozatának diákjai a Mátyás igazsága című előadással léptek színpadra, Draganics Hajnalka tanárnő vezetésével.
4: Sajnos eddig még nem sikerült egy olyan színpadi összeállítást készítenünk, amivel be tudnánk mutatkozni, de mivel az idén ünnepeltünk fennállásunknak 30. évfordulóját, ez alkalomból készítettük ezt a ma látható színelőadást. Igazából egész évben készültünk, és Mátyás király mondákat olvastunk. Úgy jött az ötlet, hogy a több mondából szerkeztünk egy egyedülálló, tehát általunk írt szereposztást, és ebből jöttünk ma. Nagyon élvezték azért, mert ők is szerves része voltak annak, hogyan készítettük elő, tehát nekik is voltak ötleteik. Magában a színdarab összeállításában, tehát a forgatókönyv írásában is kivették a részüket.
0: A Dörömb gyermekszínjátszó csoport a horvátországi Eszéken működő felső tagozatos magyar általános iskolás diákokból álló színjátszó társulat, amely az eszéki Zrínyi

0: Találkozó oknak. Bajcsi Margitát, a Döröm gyermekszínjátszó csoport egyik tagját hallják.
1: 2020 óta vagyok a Döröm tagja, és hát leginkább azért, mert nagyon sok embert így ismertem az iskolába, de hogy nem nagyon társalogtunk, és a Döröm az így teljesítette ezt a úgymond lyukat, hogy sok mindenkivel bírok még társalogni, akik ugye nem az osztálytársaim, meg maga a csapatmunka miatt is. A szüleim mondták, hogy nagyon jó amúgy az arcmimikám, meg hogy így ilyesmire vagyok, hogy nagyon sokat mozgok, meg hogy nagyon szeretek táncolni, meg ugye énekelni is, és hogy mehetnék ilyen szakra, meg hogy ilyesmit, és akkor úgy gondoltam, hogy hát kipróbáljuk, hogy milyen is színpadon lenni, ugye drámai szempontból, és akkor így kezdtem el. Úgyhogy előbb is érdekel, csak ugye el kellett jutnom ötödikes koromig, hogy ugye lehessek a Dörömnek a tagja.
0: A találkozó most is teret adott a közös gondolatok, értékek és élmények megosztásának, miközben erősítette a kapcsolatokat az egyes iskolák és a színjátszó csoportok között. A személyes találkozások különösen fontosak a fiatalok számára, mert nem csak maradandó élményekkel gazdagodnak, hanem egymástól is tanulhatnak, új ötleteket és inspirációt meríthetnek saját munkájukhoz. A horvátországi magyar gyermekszínjátszók találkozójának sikerét mutatja, hogy évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi, és egyre fontosabb szerepet tölt be a horvátországi magyar kulturális életben. A szervezők már most biztosak abban, hogy ez a jó gyakorlat jövőre is folytatódni fog.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.